Best FM. A legjobb zenék. Janet Jackson az egyik rajongója levélben kereste meg, és arról írt neki, hogy mennyire hálás azért, mert hogy az édesapja elvesztését követő nehéz időszakot Janet Jackson dalai segítettek neki átvészelni. Ez, illetve egy saját élmény egyik hívfertőzött barátjának elvesztése inspirálta Janet Jacksont arra, hogy megírja ezt a dalt, ami eredetileg balladának írodott, de aztán végül később az egyik legnagyobb dance himnusz lett. Jön a Together Again.

Best FM, a legjobb zenék. Volt persze a Walkman meg a Discman, de hát azért a hordozható zene lejátszást mégiscsak az Apple iPodja forradalmasította, amikor 2001. augusztusában piacra dobták. Az iPod már hivatalosan nincs, viszont ez a dal, ez még mind a mai napig egy igazi klubklasszikusnak számít, és hogy mi a kapocs a kettő között? Hát, hogy a világ leges-legelső iPodján ez volt az első dal, amit lejátszottak. Jön Spiller és a Groove Jam.

Best FM a legjobb zenék, ugyan tavalyi turnéjuk legutolsó állomása a londoni O2 Arena-ban rögzített 2,5 órás koncert nagyon jó minőségben elérhető a YouTube-on. Én azért azt mondom, hogy mégiscsak élőben az igazi a Jamiroquai. Jön a Kent Heat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Nők, hölgyek, lányok, csajok, asszonyok, túlnyomó részt róluk fog szólni a mai utolsó 60 percét. A Besten érkezik majd az Everything But The Girl és a Missing, aztán egy jó nagy hello lányokat nyom majd a Halott Pénz Diazzal és Mentával, és érkezik még a Man I Feel Like A Woman, köszönhetően Shania Twainnek itt a Besten.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

a legjobb zenék, aki látta őket az iHeart Music Radio zenei diátadó gáláján együtt a színpadon. Hát lehet készülni, mert hogy augusztustól indul turnéra ugyanez a három formáció így együtt. A TLC, az En Vogue és a most érkező Salt and Pepper. Hát ezt talán mondanom, hogy nekem, hogy természetesen csak Amerikában lesznek majd láthatóak. Jön a Salt and Pepper és a Shoe.

Best FM, a legjobb zenék meccs lesz a Megyeri úton vasárnap, úgyhogy az ilyenkor szokásos, mondhatni szokásos forgalomkorlátozások és elterelések leginkább vasárnap fogják majd befolyásolni a környék közlekedését, de azért jó pár helyen már holnap tilos megállni. Irányi Dániel utca, Fülek utca, Labdarúgó utca, Megyeri út bizonyos szakaszai, Baross utca, Árpád út, és a többi. Nagy általánosságban azt tudom mondani, hogy aki ott a Megyeri úti stadion környékén próbál meg közlekedni szombaton és vasárnap, figyelje a kihelyezett táblákat.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. So high.

Best FM a legjobb zenék. A munka ünnepének alkalmából már elrendelt munkaszüneti napot, hát én sok emberrel ellentétben munkával ünnepeltem, egészen eddig. Ennyi volt már a Night Shift, holnap szombat, ami azt jelenti, hogy hip-hoppal és R&B-vel indítjuk a szombat estét 6-tól 8-ig, Slim Fit fog majd hozzám csatlakozni. 8-tól pedig érkezik majd Biki, Big Flavi Tomi, és ő lesz a házigazda, nem csak szombaton, hanem vasárnap is. Vasárnap pedig majd Chill Lounge és Deep House lesz a menő a Night Shift első órájában 6 és 8 óra között, akkor Németi Pisti lesz majd, aki 7 és 8-5 pakolja a lemezeket. Jön a Current Move, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk. We'll be right back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 1975, we brought you an album with a song.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

0: do.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor...

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.